Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com/poptarisznya

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: A szombat akkora szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznyak.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: játsza, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a Poptarisznyi.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek összeírnek. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: 19 óra 8 perc van, szép estét kívánok mindenkinek, Hajcsár Attila vagyok. Mint azt hallhatják, itt vagyok már bent a stúdióba. Készülődök, szerkeztem a ma esti műsort, hiszen 21 órától jön majd a Music Story. Jövő héten ilyenkor már itt lesz László Zoltán és Valla Sándor. Hát úgy nagyjából így 7 óra után szoktak megjelenni, most már nem egyszerre, hanem külön-külön. És ilyenkor akkor kipakolunk, behozzuk a lemezjátszókat, a lemezeket, a kiskeverőt, összekötjük a rádió technikai berendezéseivel, majd jön egy főpróba, és hogyha minden rendben van, akkor, de csak is akkor, kinyílnak az alkoholmentes sörök, az üdítők, meg persze tartunk egy szolid vacsorázást is, így lesz ez majd jövő héten is. És 21 órától jön majd a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral. Komjáti Zoli barátom a héten elkészítette a műsor promóját. Ez következik most. Majd meg fogom ismételni azt a mixet, ami múlt héten 20 és 21 óra között ment, mert hogy akkor technikai okok miatt megszakadt, és többen rám írtak, hogy ez menjen le akkor még egyszer. De nem ugyanabban az idősávban. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok, mert ez egy órás kitűnő mix lesz.
1: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
1: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

Music Story.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Jó estét kívánok, és egyben elnézést is ezért a felvételért. Hát bizonyára sokan emlékeznek a kitűnő zenebutik paródiára, amit Gálvölgyi János készített a 80-as években, ugye ott hallható ennek a dalnak az eredeti változata. Remixer, a kitűnő remixelő mester pedig néhány héttel ezelőtt készítette a most hallott változatot. Órára tekintek, 21 óra van, kezdünk.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcser Attila.
2: Végig a szép estét kívánok. Kezdődik a Music Story. Ma este még valóban egyedül, de jövő héten ilyenkor már László Zoltán és Valla Sándor is itt lesz a stúdióban, hiszen a 33. Bakeli partit fogjuk elkövetni. Sajnos azt a szomorú címet kellett neki adni, hogy nyárzáró. Nem szeretem, a húsvéti az jó, nem? Mert akkor van egy jó kis lakoma, aztán tulajdonképpen már általában nyakig benne vagyunk a tavaszba, és akkor ott áll előttünk a jó kis nyár. De hát most bezárjuk a nyarat, még hogyha ez az időjáráson nem is látszik annyira, mert hogy ma is nagyjából 30 fok volt. Bár én a tegnapi napon nem voltam a Balatonon, és én ezt egyszerűen nem akartam elhinni, teljesen kiürült. Persze, azt mindenki tudja, hogy augusztus 20-a után, főleg akkor, hogyha már szeptember elején megkezdődik a tanítás, akkor azért jóval kevesebben vannak, de most valahogy nagyon kevesen voltak. Bementünk egy étterembe, és mondták, hogy hát nagyjából az étlapnak a fele, úgyhogy ha sikerül olyat választani, akkor tudunk ebédelni. Hát nekünk sikerült, jelentem. Drága jó édesapámmal tegnap egy picit lementünk, szép idő volt, jól éreztük magunkat, az öreget még rávettem egy hajókázásra is. Hát azért ő most már 76. életévében van, egy párszor már volt ezen a hajón, de éppen arról beszélgettünk, hogy kettesbe, talán utoljára valamikor a 80-as évekbe. Úgyhogy fontosak ezek az események. Érdemes időnként fölkapni a szülőket, persze, hogyha még élnek, az én esetemben hála Istennek, igen. És akkor elmenni azokra az emblematikus helyekre, amiket tulajdonképpen még ők mutattak meg nekünk a 70-es, 80-as években, hiszen én is, mint gondolom, oly néhány sokan, a szüleimnek köszönhetem többek között a Balaton szeretetet is. Hát ami pedig a műsort illeti, 80-as évek euro italo disco, high energy, new generation, sok-sok új dal, és hát gyorsan megemlítem, hogy köszönjük szépen mindenkinek, akik a múlt héten szombaton eljöttek a buliba. Kis György és Hargitai Gábor barátaim egy kitűnő rendezvényt készítettek, Klé volt a meglepetés vendég, kettő dallal, jó hangulat volt, örültünk, hogy megint együtt lehettünk. Néhány kedves barátot hiányoltunk, na de hát októberben lesz majd a nagy záróbuli, ahol sztár fellépők is lesznek többek között, Ken László, Fred Ventura. Úgyhogy aki teheti, jöjjön. Az eseményre természetesen jegyet kell venni. Hogy erre hol van lehetőség, azt majd a műsor posztban elhelyezem, de egyébként Hargitai Gábor oldalán is természetesen ott van a link. Ha jól emlékszem, a 9-10 ezer forint körül van egy jegy. Na de hát ez ugye azért ennyi most, mert hogy sztár fellépők jönnek, és hát persze ezen kívül pedig a jól megszokott hangulat. Úgyhogy még egyszer, fiúk, nagy-nagy köszönet. Én remekül éreztem magamat, és ahogy elnéztem, a kedves vendégek is. Ha valaki szeretne egy picit beletekinteni, hogy mégis milyen volt a hangulat, illetve többek között Klé fellépése is, a poptarisznya.hu Facebook oldalán egy picit, egy hetet visszamenve az idővonalban megtalálható. Ha jól emlékszem, akkor talán egy olyan 30-40 percet közvetítettem, ami még 3 hétig lesz, mert hogy egy hónap után a Facebook ezeket a videókat törli, úgyhogy 3 hét van még. Ennyi idő állt át rendelkezésre, hogyha valaki szeretné megnézni, hogy milyen hangulat is volt a múlt héten az Alba Bárban a 80-as eredeti, igazi diszkóbuliban. Popovics Laci barátom jól megérdemelt szabadságát tölti. Lacikám, hatalmas nagy üdvözlet nektek, szerintem hallgatjátok a műsort, ugye délelőtt beszéltünk is, meg Bétót Lacit is hallgattad csütörtökön, úgyhogy pihenjetek, érezzétek jól magatokat. Jövő héten találkozunk. És ha már jövő hét, egy gyors poptarisznya.hu szolgálati közlemény. Fodor János jövő héten kedden élőben nem lesz. Jelezte, hogy szabadságra megy, úgyhogy vélhetőleg az egy évvel ezelőtti műsort fogjuk majd ismételni, ami szeptember második hetében ment adásba. Orbán DJ Mix Tamás visszatérése is késik egy kicsit. Ha minden igaz, akkor október elején folytatódik majd a mixtúra. A 90-es évek sikerdalai 2 órában, minden szerdán 14 órától. De addig egyébként a Mixakták című műsort lehet hallani, amit szintén Orbán DJ Mix Tamás kevert és Bétót László konferálása hallható alatta. Ez is egy kitűnő műsor, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Úgy gondolom, hogy nem maradt más hátra, mint hogy elindítsam a zene szolgáltatást, melyhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást. Best disco in town.

0: Várjuk hívását! A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44.
1: E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Poptarisznya.hu. Poptarisznya. Ahol az érték a mérték.
2: A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei.
1: Music Story.
3: Love

0: Thanks for your power play.
1: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
1: Bakelitnek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

21 óra 22 perc van. Fancyvel indultunk, és Fancyvel zárul ez a blokk. Ez most így alakult, ilyen se volt még. A ma este folyamán két új, hát persze feldolgozást kaptam. Ezt a másodikat a második órában szerettem volna őszintén szóval bemutatni, de most így hozta a sors, nem baj, túl vagyunk rajta. Fancy és a Slice Me Nice 2026. Ezzel indult át a ma esti összeállítás, majd egy újdonság, ami ma jelent meg, de hát persze ez is egy régiség, mert hogy 40 éves a klasszikus Mike Murray dal, a Love Spy, és a mai napon jelent meg az a változat, amit hallhattak itt néhány perccel ezelőtt, és hát igen, ahogy ezt az előbb említettem, ismételten Fancy és a Flames of Love John E.S. Remix változatban, ez is néhány napos, egy picit már olyan AI-os hangzásvilág, de nem baj, azért ezt ki lehetett bírni. Nézzünk akkor bele a Facebookba, Szabó Attila, ciao Szlovákiából, üdvözlök minden Music Story hallgatót, és ma a legjobb lemezlovast, ez a Bad Boys Blue Megamix fenomenális volt, szerintem a legjobb, amit hallottam, bravo. Igen, én ezt most beolvastam, de akik 21 órától hallgatják a műsort, azok nem tudják, hogy miről is van szó. Ugye most Popovics Laci barátom nincsen, ahogy már említettem a nyitókonfban is, hogy ez szabadságom van, és most én egy kicsit itt garázzálkodtam, miközben szerkesztettem már a ma esti műsort, azért néhány dalt már betettem adásba, és többek között egy olyan Bad Boys Blue Megamix is ment, ami itt a műsorban még nem ment, és ennek az az oka, hogy nem is fog menni, mert a Mixcloud le fogja tiltani, és akkor nem fogom tudni a műsort posztolni, mert hogy nagyon jók a dalok, de majdnem teljes hozban vannak keverve, és így sajnos a szerzői jogok miatt biztos vagyok benne, hogy nem tudnánk posztolni így adáson kívül. Akik már 8 órától be voltak kapcsolva, vagy követték a poptarisznya.hu adását, azok hallhatták többek között ezt a kitűnő mixet. Egyébként Attilára ráírtam, hogy azért füleljen, mert ő is csak olyan 9 óra körül szokott itt megjelenni, vagy hogyha Laci van élőben, ugye az már általában délután kiderül, akkor természetesen már hamarabb. Madla Jani, szép estét kívánok a hallgató társaknak és a stúdióban Attilának, ciao, nyár, boldog zenéket, teljes őszi napokat mindenkinek, jó, hát köszönjük szépen. És itt van még Bartánné Mucsi Anita, aki egy tüneményes hölgy, én őt nem ismertem, oda jött hozzám a buliban egy ilyen sziszikecs kinézetű csinos hölgy, és azt mondta, hogy te vagy a Hajcsér Attila? Hát mondom, én volnék, az kezdi csókolom, kihez volna szerencsém, és akkor mondta, hogy hát ő és a kedves férje minden műsort hallottak, vagy hát szokták hallgatni a Music Story-t, és mi még nem találkoztunk, mert hogy ők most vagy nem voltak még a buli, vagy lehet, hogy csak akkor voltak, amikor én nem voltam, szóval a lényeg az, hogy mi még nem találkoztunk, úgyhogy most üdvözöltük egymást, és egy nagyon kedves házaspár, ülök neki, hogy megismerkedtünk. Aztán itt van még Zarándok Balázs, Fancy, Slice Me Nice, imádom. Tavaly sikerült nekem is beszereznem eredeti NSK nyomású 7-incses kislemezt. Hát igen, vigyázzál rá, mert az egy nagy kincs. Aztán Krisztián Család, sziasztok sztorisok, Attilának jó munkát, nektek pedig gyönyörű estét kívánunk a nem is olyan messzi Birminghamből. Hát igen, annyira nincs messze végül is. Hogyhogy nem jöttetek-e Fehérvárra, hát ahhoz képest sincsen messze. Nacsádi Gábor, jó estét mindenkinek, szia Atti, szuper zenéket és jó kedvet kívánok mindenkinek, köszönjük szépen. Gombos Márti, sziasztok, kellemes estét, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hopp, és itt van Popovics Laci kolléga, barát is, azt írja, hogy éljen és hurrá a Music Story, az előbbi pompás nótát, curig-curig Goethe Einstein. Igen, most megint egy olyan hivatkozás, amit a 21 órától követő hallgatók nem tudnak, szóval közvetlen a műsor előtt én lejátszottam azt a remixer, hát tulajdonképpen paródia felvételt, ami a klasszikus legendás zenebutikból lett, ugye remixelve Gávölgyi János legendás paródiája volt, amikor ugye ez a németes dalocska ment, és hát ez most egy kicsit fel lett húzva. És azt írja még Laci barátom, hogy meghozta a kelet-német pajtásaink hangulatát. Mink innenesről, görögországi Rodosz szigetéről jelentkezünk a feleségemmel, Ilonkával, Sanyival, valamint a Tempo KTS kollektívájával, akikkel a vállalati jutalom üdülésünket bonyolítjuk le egy baráti országunkban található szott üdülőben. Mindenkinek jó szórakozást, Attilának jó műsorkészítést kívánunk, hát nagyon szépen köszönöm a poénos bejelentkezést, Lacikám. Rózsás József, Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi papa, Zalaegerszegen, csupa fül. Szerencsi Tamás is írt, azt írja, hogy tanévkezdős Music Story-t
Ma a magyar 80-as stílus a zenék hallgatására mindenki készen áll. Füleket a hangszórókra. Igen, Krahulec János, szép estét, sziasztok! Hegyi Gábor, szép estét, mindenkinek jöhet a sztori, és akkor hát nagyjából meg is vagyunk. Még egy-két ilyen pacsis bejelentkezés van többek között Lackó Janitól is. Kiss is in Tears, ugye, ha jól emlékszem, akkor ez egy klasszikus Bad Boys Blue dalnak a címe, de ahogy elnézem, mert én már látok egy képet róla, ez most nem a Bad Boys Blue lesz, még nem hallottam, a valasanyi újdonságába volt, a csomagba hallgassuk.

0: Adam Blue, Kisses and Tears, extended változatban. Teljesen AI, ettől függetlenül vállalható. Ha valasanyi barátom betesz a csomagba egy AI-t, akkor az azt jelenti, hogy jó. Hát hölgyeim és uraim, van szerencsém bejelenteni.
1: A Music Story-ban ma este Valastyán Attila.
0: Aki már itt is van a vonalban, szervusz Attila, szép jó estét!
2: Szervusz Attila, szép jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm a Music Story és a Poptarista rádió hallgatóit határon innen és túl.
0: Na, mit szólsz hozzá, hogy van már saját szignálod?
2: Hát nagyon köszönöm, megtisztelő, és amikor mutattad, nagyon örültem neki, és nagyon köszönöm, és óriási örömet szereztél vele, hiszen ezek szerint már egy ilyen alkalmasint olykor-olykor állandó műsorelemmé váltam, és ez nagyon megtisztelő, ezt még egyszer nagyon szépen köszönöm. Mind neked, mind pedig a kedves hallgatóknak, akik érdeklődéssel szokták az én három felvételemet is várni így péntek esténként. Többek között a szüleim is otthon szólnak Szanta Szőlősön, akiket azúton is szeretettel köszöntök.
0: Hát szeretettel köszöntjük őket is. És Attila, örülök neki egyébként, hogy a buliba találkozhattuk, beszélgettünk egy jót, elmondtad, hogy mi is van most körülötted. Voltak itt egyébként, most nem az egészségre gondolok, hanem a szakmai dolgokra, egészen kecsegtető dolgok, de hát ezzel kapcsolatban ugye diszkréciót kértél, úgyhogy egyelőre akkor ezt tartjuk. Minden esetre itt, ebben a műsorban, amíg ez a Music Story van, addig én azt gondolom, hogy így péntekenként, amíg nem tudsz önállóan visszakerülni a saját műsoridődbe, addig nagyon sok szeretettel fogadjuk azt a dalokat tőled, meg a hozzá kapcsolódó történeteket. És hát ma nem akármilyen dalokat választottál, hiszen a szinti világba látogatunk.
2: Így van, ma este az elektronikusabb zenék, az elektronikusabb, de diszkóban is elmenő zenék, a Space Synth stílus és környéke a tematika. Ez azt jelenti, hogy három olyan felvételt válogattam, aminek valami aktualitása van többek között. A legelsőnek mindenképpen, ami nem lesz más, mint a Galaxy Hunter-től az Equinox Infinite című felvétel, ami a Space Synth Kid Album 2019-ben megjelent lemezéről való, és hogy miért is van ennek aktualitása. És a Galaxy Hunter egy lengyel nyújtáló és Space Synth csapat, akik többek között nagy tisztelői Jean-Michel Jarre munkásságának is. Több zeneszámot is, ugye Jarre-mester zenei világítettet, ez a Space Synth Kid Albumon többet is lehet hallani, például a Synthesizer 1-et és 2-t. Viszont én nem ezt választottam ma estére, hanem mivel Jean-Michel Jarre augusztus 24-én ünnepelte a 78. születésnapját, ezzel az első felvétellel neki és zenei életművének is szeretnék tisztelettel tisztelegni. A másik felvétel ez az Equinox Infinite lesz, amely egyébként az egy évvel azelőtt 2018-ban az eredeti Equinox album után 40 évvel megjelent, Equinox Infinity című Jean-Michel Jarre album ihlette, hallani lehet majd, akik szeretik Jean-Michel Jarre zenéjét, hogy bizony a dallamokban, akkordokban, szintetizátor hangokban, hangmintákban fellelhető a nagymester szintetizátorainak egy-egy hangmintája is, és ugye ez emiatt nem is véletlen. Második felvételünk pedig már is elugrunk Németországba, konkrétan 2015-ös évbe. Egy fiatal, tehetséges DJ-producer, Marcel Diven Face to Face című felvétel következik, konkrétan a Best of harmadik kiadásáról 2015-ből vettem ezt a zeneszámot. Marcel Diven ugye egy fiatal, német zeneszerző, producer, hangmérnök, aki egyébként már 19 éves kora óta jelen van a Synthpop, Space Synth és nyújtáló diszkó világába. Olyannyira jelen van, hogy remixelni is szerete, hogy ugye nekünk a Máté Sanyika, illetve a Clay barátaink. Többek között Luis Rodriguez egyik csapatának, a Carson Brightsnak is remixelt már. Gondoljunk csak 2018-ban Ride in the Rain című felvételre, ugye, ami az első Carson Bright albumon jelent meg, és van egy Marcel Diven remixe, nagyon remek felvétel, ilyen Space Synth-essé válik ez az eredeti dal tőle. Mástére tehát a 2015-ös esztendőből hoztam el egy személyes kedvencemet, a Face to Face című dalt. Ezt a saját műsoraimban, főleg a kezdetekben sokszor játszottam, sőt magától Marcel Diventől az akkori újdonságait nagyon szerettem elővenni a legelső diszkó galaktikában is, sőt, amikor volt újdonság, akkor később is. Harmadik zenei felvételünk pedig egy duett lesz, egy ilyen alkalmi kettős projekt, Mark Vera és Marko Rokowski közös felvétele 2020-ból, tehát a Covid évéből, a Rainbow Racer. Nyilvánvalóan úgy készülhetett, hogy a két zenész, egyik ugye finn, a másik német, összerakták a fájlokat, a hangsávokat, és végül is lett belőle egy nagyon remek felvétel, majd meghalljátok. Ugye Mark Vera, polgári nevén Jóni Alja Kinsinen, egy kicsit nyelvtörő, egy finn szintvévé space synth zeneszerző, az Energon Group keretein belül zenél, és adja ki a felvételeit. Marko Rokowski pedig egy német space synth és nyújtáló műfajokban is aktív zeneszerző és producer, akiknek a neve többek között a Retronic Voice nevű nyújtáló csapatból, duóból ismerhető, Daniel Peterson svéd énekessel alkotják ugye ezt a projektet. 2020-ban elkészítették közösen ezt a Rainbow Racer című felvételt, ami mondjuk 90%-ban space synth műfajú, de azért egy kis szintvével van fűszerezve révén, hogy a finn barátunk Mark Vera a synthwave műfajnak is művelője, úgyhogy meghalljátok, egy nagyon remek felvétel lesz, ami egy vidám, egy ilyen színes, tényleg Rainbow Racer, ugye szivárvány versenyző, hogyha nagyon szó szerint fordítjuk a zeneszám címe, és ez is személyes kedvencem természetesen, és remélem, hogy nagyon sok örömet szerzek ezekkel a kedves hallgatóknak világszerte, illetve hát, ha más nem országszerte, ahol hallgatnak bennünket.
0: Nyugodtan mondhatod, hogy világ, mert tényleg...
2: Igen, hiszen
0: rengeteg.
2: Így van, mondottam régen volt, amikor még Újpesten laktam a Galaktikában is, hogy mindenkit köszöntök Újpesttől Új-Zélandig, de ez a Popterisztia rádióra szerintem hatványozottan igaz, talán még a Holdra is, vagy eljut, vagy hát... a Deep Space Networkön keresztül, ha már pénzszintzenét játunk, akár a Marsra is.
0: Igen, mondjuk nyugodtan így szerényen, hogy már a Holdon is fogható a popterisztia.hu. Egyébként Popovics Laci szokta időnként, amikor ráér, akkor küld egy ilyen listát, hogy merre felé hallgatják, és tényleg, tehát olyan országokban, ahol az ember azt se gondolná, hogy ott egyáltalán van internet, de szóval tényleg, tényleg fantasztikus helyeken hallgatnak minket. Attila, nagyon szépen köszönöm. Gyorsan közben eszembe jutott, hogy azt el kell mondjuk, hogy jövő héten bakelit partizunk, úgyhogy akkor a bejelentkezésed most elmarad, de 2 hét múlva természetesen a szokott időben így 9:30 körül kapcsolni foglak mindenféleképpen, és akkor jöhet 3 megint csak általad kiválasztott dal.
2: Nagyon szépen köszönöm újfent a lehetőséget ma estére, és további jó szórakozást és kellemes rádiózást kívánok a Music Story műsorához és a Poptarisznyahú rádióhoz is, a kedves hallgatóknak, és kellemes hétvégét.
0: Köszönjük szépen, Valasán Attilát hallották, szervusz Attila, szia, szia, szia.
2: Sziasztok, szép estét.
0: Neked is, szia, szia, szia.

0: Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.
1: Jövő héten kedden Fodor János szabadságon lesz, így egy régebbi adás ismétlése lesz majd hallható.
2: Music Story.
3: All the power we need. All the music you want.

alapdala 80-as évekből, Sinita és a Toy Boy. Egész pontosan 1987-ben volt ez nagy sláger. Majd az órát egy újdonsággal zárjuk, Sven. Shot the heart. És hát megint eltelt egy óra.

0: hát jöjjön akkor a Music Story harmadik órája. Super Disco mixet választottam. Már rég volt. Shut to the heart. It's when.
1: 23 óra. Music to music. Music.
2: És most. Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
3: Oye, Fania vecinos, traes ahí un chiquito pide guapa y unas pibas, unas jamonas, nin...

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Music Story.
1: A poptarisznya.hu-n.

23 óra 25 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptalisztja.hu-n. Tony D, I Want To. Ezzel indult a blokk. Majd egy klasszikus, 80-as, Bad Boys Blue. Lovers in the Sand. Victoria Norman és I'm Kind of Újdonsága. The Disco Night. Közben belenéztem a Facebookba, azt írja Lackó Jani, nem tudom ti, hogy vagytok ezekkel, de nekem ez az új Sven megint egy igazi libabőrös 80-as életérzést felidéző igazi csemege. Én nem tudom kifejezni szavakban, milyen kellemes érzés egy ilyen zenét hallgatni. Örülök neki, hogy tetszett. És egyetértek azzal, amit írtál. Szabó Attila pedig, hát Bad Boys Blue Fesztiválon. Hát a Music Story-ban ez volt az első, ugye ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ami 21 óra előtt ment, az úgy süty, kiment az éterbe, az internetes éterbe, hogyha ez nem képzavar. De ez nem kerül rá a Mixcloud-ra, és ez nem hivatalosan a Music Story adás idejében volt hallható. De jó kis mix volt az is, igen, igen, valóban. Patrick Cole és Sylvester közös dalával megyünk tovább. Az 1982-es csoda.

23 óra 56 perc van, hölgyeim és uraim. Úgy tűnik, hogy hamarosan vége ennek a ma esti műsornak. Patrick Cole és Sylvester, the Do You Wanna Funk. Ezzel indult a blokk, majd jött a Solid Strangers és a Vision of the Night. Egy 86-os kitűnő dal. Majd Rachel Santos és a Bolero Conti. A spanyolok újdonsága. Leitolt velünk Thomas Anders is. Egy régi Modern Talking dallal és Peter Wilson Don't Stop című újdonságával. A ma estére bezár a Music Story. De csak azért, hogy jövő héten, pénteken Bakelit partizzunk. Ugyanis 21 órától itt lesz majd László Zoltán és Valla Sándor. 33. Bizony már a 33. adás lesz.

Köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető figyelmét, a facebookozóknak a beírásokat. A mai műsort is Komjáti György, valamint Komjáti Zoltán, Bétót László, Popovics László, Kis György, László Zoltán, Valla Sándor, Orbán DJ Mix Tamás, valamint Valastyán Attila segítségével készítettem, akinek külön köszönöm a három dalt, amit a ma este folyamán is bemutatott a műsorba. Jövő héten tehát bakelitezünk, aztán majd 18-án meg jön Hargitai Gabi, úgyhogy ebben a hónapban még lesznek majd a megszokottól eltérő műsorok. Ami pedig a hétvégét illeti, én nem tudom, hogy Hudák Misi jön-e élőbe, mert nem beszéltünk, de majd figyeljék a délutáni Facebook kiírást. Amennyiben nem tud jönni, akkor természetesen majd egy ismétlés hallhatnak. De az biztos, hogy reggel 9-től itt lesz majd Dombóvári Gábor és a Matiné.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
1: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétósó.

Nagyon szép napot mindenkinek. Hét ágra süt a nap. Nincsen kánikula. És bár szeptember van, de hát ettől függetlenül dübörög tovább az igazi nyár, aminek júliusban és augusztusban kellett volna lennie. Helyette jött a hőkupola, jött a kánikula, jött az elviselhetetlenebb nyár, most pedig igazi nyár van. A gyerekek nagy örömére, hiszen ebben a jó kis nyárban kell a suliban lenni. Ott izzadnak és főnek saját levükbe, a tudomány ismeretében, vagy inkább megismerésében. Sok-sok zene a mai alkalommal is, természetesen humor, újdonságok, és összekapcsolódik a Rádió Bézs és a popterisnya.hu is a szokásoknak megfelelően. Legyen jó a napjuk, élvezzék a jó időt, és élvezzék a bétósó slágereit, amelyek ezennel is azonnal kezdődnek. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást! Egy igazi klasszikus a legelején, sok ilyen lesz. Ezeket nem lehet megunni. Rick Astley. Ez a Never Gonna Give You Up.

Rick Astley és a Never Gonna Give You Up után. Ez már az Omega és a Babylon.

0: A lögdösődős tánc világából az egyik nagy sláger volt ez annak idején. Kenny, ez volt a Bump.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.

Mozart Diaz, mint China Girl című felvétel után, ez már a Bonnie M. Egy remix, ez is már 93-ban készült. Ez a Ma Baker.

0: Ma Baker, ez volt a Bonnie M.
1: Ez a poptarisznya.hu.
2: Az internet függő rádió.
0: Hangolj ránk! I give you my heart.
3: I give you my heart.
0: Ez a Touché.

A zseniális zenész Billy Vaughan 1919. április 12-én született, és 1991. szeptember 26-án 72 évesen hunyt el. Sok mindent átélt és megélt, hiszen a papa, aki egyébként fodrász volt, nagyon-nagyon szerette a zenét, és az üzletében állandóan szóltak a különböző muzsikák, és annak idején, amikor kanyaros lett Billy Vaughan, akkor tanult meg mandolinon játszani. Aztán játszott a seregben és sok helyen, minden esetre 42 kislemez jegyzett a Billboard listákon, és ami a védjegye volt, a két altszaxofon és egy gitárhangzás, erre épült valamennyi dal a Billy Vaughannak, aki zenekarvezetővé és a legtöbb dalban ő játszotta a gitárszólót. A legnagyobb slágere a Sail Along Silvery Moon.

Az egyik legnagyobb siker volt ez a dal, annak idén persze sok-sok sláger fűződik Billy Vaughan és zenekara nevéhez. Többek között ez a felvétel is, amely meglehetősen aktuális, hiszen itt van a szeptember, és a címe Come September. És itt bizony megszólal a gitár Billy Vaughan kezében.

Fantasztikus hangszerelő volt, és fantasztikus zenészekkel volt Billy Bone körbevéve. És hát bizony nem volt nehéz semmit sem igazából jól eljátszani. Meg is tették ezt, hiszen számtalan slágerük létezik, van, és azt hiszem, hogy ezek a slágerek örökké itt maradnak velünk, mint például ez a dal is. Ez a Run Chain.

Ez volt a Raunchy, és ez volt Billy Bone és zenekara. Visszatérünk még az instrumentális zenékhez, hiszen fantasztikus dolgok születtek a beatet, a popot és a rockot megelőző években. De most a Gypsy Vagabonds következik. Ez a Viva España!

Kamionos Zoli jelen pillanatban az NSK-ban kormányozza nagy kamionját, aztán Angliából érkezik rövidesen haza, pénteken lerakás, vasárnap pedig indul nyaralni Dalmáciába. Hát azt hiszem megérdemled, Zoli, hiszen körbe kanyarogtad a világot az elmúlt hónapokban, vagy legalábbis Európát egészen biztos. Úgyhogy egy jó kis pihenés mindenképpen rád fér. Szerencsi Tamás azt írja, a legjobb tanévkezdés a B-túlsó, hiszen általa még könnyebb az iskola is a gyerekeknek, bár nem hiszem, hogy a gyerekek közül mindenki a B-túlsót hallgatja, a szülők viszont nagy valószínűséggel. 3 hét Törökországban írta Mihály, Fenyő Mihály pontosan, a szállodában volt internet, ahol a vendégek csendben nyomkodták a telefonokat és a tableteket. Így kiesett 3 csütörtöki poptarisznya és 3 bétósú, de most dübörög, ahogy illik. Így legyen. Kovács Tamás írja, szia Laci, ma van anyukámnak a 82. születésnapja. Most együtt hallgatjuk a poptarisznyát. Isten éltesse a kedves mamát. Ez a Saragossa Band és a Chiquita Mama.

Bob Lloyd Moore amerikai session zenész, zenekarvezető és nagybőgős volt, aki Nashville-ben egy remek bandának volt a tagja a 50-es és 60-as években, több mint 17 ezer dokumentált felvételen lépett fel. A világ legnagyobb rockmúzeuma Nashville-ben található, több szinten, több szobában és fantasztikus tárgyakkal megrakodva lehet körbejárni, megnézni részint az aranylemezeket, amelyek megjelentek azokban az években, amikor például Bob Moore is muzsikált, nagybőgőzött, és hát természetesen sok minden érdekesség van. Hogyha valaki Nashville-be megy, akkor ne csak Elvis házát nézze meg, hanem menjen el minden körülmények között ebbe a múzeumba is. Megéri. Minden esetre Bob Moore nagyon népszerű, egy külön szobája van neki fantasztikus relikviákkal, és hát természetesen emlékekkel, hiszen ő közreműködött jó néhány Elvis Presley lemezen, Roy Orbison lemezen, és hát persze sok minden egyéb helyen is. Minden esetre Bobby Moore-nak saját zenekara is volt, és néhány nagyslágere. Ezek közül talán a legnagyobb ez.

Bob Moore és zenekara, ez volt az egyik legnagyobb slágere, több is volt, de a Mexikót az egész világ ismerte, és annak idején és a mai napig is játsszák a különböző rádiók. Öcsrác, egy picit másképpen az instrumentális zenét, a nevük Champs. Nem csak három gitár volt, meg egy dopa nem volt, egy fúvós, egy kiváló szaxofonos. Az egyik legnagyobb slágerük a Tequila volt. Ez egy másik dal, ez a Sky High.

Ez volt a Champs. Mindig csak felsorolom én is, és nagyon sokan, amikor a korabeli gitáros együttesekről beszélünk. Volt ugye Apache, amit játszott a Shadows, aztán volt a Johnny Guitar a Spotnikszal, és mindig megemlítjük a Ventures is, és ritkán játszom én magam is dal tőlük. Ez most a kivétel. Szóval ez a Ventures, és a Rebel Rouser.

Volt egy olyan dal a Venturesnek, amit szintén nagyon-nagyon sokan feldolgoztak, és bizony ez a csővezeték, mert így fordítottuk le annak idején, óriási siker, óriási sláger volt. Egy basszusgitár így is meg tud szólalni. Ez a Pipeline és a Venturesnek.

0: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.
1: Ennyit az instrumentális zenékről, legalábbis a mai alkalommal több nem valószínű, hogy lesz. Most viszont jön Gloria Gaynor és az I Will Survive.

0: Egy korszak legjobb dalai az elmúlt percekben, legalábbis néhány közülük, egy fantasztikus mixben, amit ritkán szoktam játszani, de amúgy nagyon kedvelem.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: George Benson. Hú, de szeretem ezt is. Nem csak a dalt, hanem magát, az embert, George Benzont. Ez a Give Me the Night.

Az ötödik Beatle, mondták róla joggal, hiszen mindig ott volt a színpadon Billy Preston is. Persze önálló dalai is voltak, mint például ez a dal, ez is nagy sláger volt, ez a Nothing for Nothing.

Taylor Swift esküvőjén nagyon szép menet volt, nagyon sokan ott voltak a hírességek közül. Ott volt például Stevie Nicks, a Fleetwood Mac együttes kiválósága, és ott volt Paul McCartney is, aki dalra fakadt, és elénekelte azt a dalt ezen az esküvőn, ami az első amerikai listavezető dala volt a Beatlesnek annak idején. 60 éve ezt nem énekelte Paul McCartney, az esküvőn elénekelte nagy sikerrel. I want to hold your hand.

Rövidesen a humoré lesz a főszerep. Nevetünk egy jót, legalábbis remélem a mai alkalommal is. Addig Bon Jovi. Ez az In Out of Love.

0: Az ember azt mondja, hogy sorozás, akkor a katonaság jut az eszébe mindenkinek, és ez van, akinek kellemes, van, akinek kellemetlen. Bár túlnyomó részt inkább kellemetlen élmény, hiszen meg kell szakítani egy életet azért, hogy elmenjen az ember katonának. Legalábbis annak idején ez így volt, és bizony akkor még 2 évre kellett menni, és a 2 év, hát hogy is mondjam, nem volt szórakoztató, legalábbis előre rákészülve. Minden esetre a sorozásnak azért voltak kellemesebb következményei is, hiszen amikor már az emberek bent voltak a seregben, akkor egy picikét megváltozott mindenről a véleményük, és ott is megtalálták azt, amit mindenképpen meg kellett találni. Kern András és Szombati Gyula a 2 szereplője most következő jelenetnek. A címe csak egyszerűen sorozás.
1: Te is?
2: Én ugyan nem. Engem föl fognak menteni. Legrosszabb esetben szakszolgálat.
1: Ugyan már itt mindenki alkalmas. Egy haverom 20 dioptriás szemüveggel jött be. Ráadásul még szédült is. Alkalmasnak találták, mert szegénynek váratlanul megszűnt a szédülése.
2: Mitől szűnt meg?
1: Levetették vele a szemüveget.
2: Hát, ócskatrük, ócskatrük. Van igazi betegséget kell produkálni. Az unokabátyám 1/2 évig tanulmányozta az elmebaj különböző tüneteit. Ki gyakorolta, nem is vitték el katonának.
1: Na, hát ez strapás lehetett.
2: De, egészen belejött, ma már kimondottan közveszélyes.
1: Nem, ez nem éri meg. Olyan betegség kell, ami aztán elmúlik.
3: Koplalni kell. Ha lefogysz 40

0: Makoplanást jobb ötletem támadt.
1: Micsoda?
0: Kréta.
1: Milyen kréta?
0: Közönséges iskola kréta. Biztos módszer. Megeszel egy dobozzal, felmegy a lázad, elsápadsz, remegni kezdesz.
1: Hiszen te nem vagy sápad, kimondottan olyan lilás, piros a színes.
0: Nem kaptam más, csak színes kréta.
1: Akkor bevisznek.
0: Hát, talán jobb is lenne. Legalább kitanulnék a hadseregben valamilyen szakmát.
1: Milyen szakmát?
0: Kukoricatörő szakmát. Krumpliszedő szakmát. Esetleg útépítő. Úgyis azt kell odabent csinálni, mert a civilek nem szeretnek dolgozni.
2: Biztos vagyok benne, de ettől függetlenül semmi kedvem bevonulni. Fiatalságom legszebb éveit munkára fecséreljem. Hát inkább fizetem a katonaadót.
0: Hogy akarod megúszni? Milyen betegséget választottál?
2: Politikát.
0: Tá. Az milyen betegség?
2: Egészen új, én találtam ki. Ide figyelj. Egyfolytában a teljes leszerelésről tárgyalnak. Hát kezdjék velem.
1: Képzeld el, az újságok címoldalon hoznák a fényképemet.
2: Micsoda nemzetközi visszhangom lenne.
1: A szuperegészséges szuperújoncot kiszuperálták. Nagy lépés lenne ez a béketárgyalások menetében.
0: És gondolod, hogy bedőlnek ennek a marhaságnak?
1: Igazad van. Semmi értelme. Kössünk inkább szövetséget. Mondjuk azt, hogy mi olyan
2: szexuális izék vagyunk.
1: Úgy értem, hogy férj és feleség. Na, szóval én...
0: Megőrültél?
1: Komolyan, hát egyszerű az egész, bemész, és mindössze annyit kész, hogy egy alakulatba helyezzenek a férjeddel. Hét szentség, hogy kirúgnak mindkettő.
0: De ki hiszi ezt el? Három gyerekem van.
1: Majd azt mondjuk, hogy tőlem. A lényeg az, hogy átéld a szerepedet, csábosan mosolyog, és időnként kacsincs rá a katona orvosra.
0: Szó sem lehet róla. Vedd tudomásul, hogy nem veszek részt semmiféle disznóságban.
1: Valamit csak ki kell találni, mert azt mondod, hogy makkegészséges vagy, el se hiszik. Sorozáson olyan még soha se volt. Legalább egy lúttalpat be kell vallanunk, különben alkalmatlannak nyilvánítanak, és akkor lőttek az egésznek.
0: Én tényleg beteg vagyok. Általános testi gyengeségem van.
1: De talán én olyan egészséges vagyok. Hát alig állok a lábamon, ájulás környékhez.
0: Nekem szervi szívbajom van.
1: Kinek nincs? Hát én most jöttem ki a kórházból.
0: Én ki se jöttem. Úgy hoztak ide.
1: Hát én már valósággal haldokoltam.
0: Ha, én boncolás közben kaptam meg a behívómat. És sietek is vissza, hogy be tudják fejezni.
3: És hogyha már az ember bent van, akkor bizony elmegy a könyvtárba is, és hiszen a könyvtárban jó könyvek lehetnek akár, és minden laktanyában van könyvtár. Gregus Zoltán és Surányi Imre a két szereplője a jelenetnek, amelynek címe Könyvtár a laktanyában.
4: Megcsinálta a szabályzatot?
5: Igenis, ezredes úr!
4: Olvassa föl!
5: Miután a honvédelmi miniszter úr ő excellenciája elrendelte a katonakönyvtárak létesítését, ezentúl a legénység meghatározott rendes időközökben olvasnivalót kap. Az olvasnivaló könyvért a század parancsnoknál kihallgatáson kell jelentkezni, és...
4: Ne folytassa! Ne folytassa!
5: Én is, ezredes úr!
4: Látom, hogy egyáltalában nincs tisztában a dolgokkal.
5: Ilyen is ezredes.
4: Mit beszél ön a honvédelmi miniszterről? A századparancsokról? Kihallgatásról? Ez a legénynek semmi köze nincs.
5: Ilyen is ezredes úr.
4: Fő dolog a könyv. A könyvről kell beszélni. És mint hogy önnek erről fogalma sincs, írja, hogy én diktálom.
5: Ilyen is ezredes úr.
4: Írja. A könyv.
5: A könyv.
4: A könyv egy kemény táblába kötött papírnemű.
5: Mű?
4: Nem mű, nem mű.
5: Én is, ezredes úr!
4: A könyvet A legé-

0: A helyiség vasárnap délután, parancs után a századi irodában elhelyezett könyvtárból kapja a Honvédelmi Minisztérium 33470 B számú rendelete alapján. A honvéd szabályszerűen tiszteleg, átveszi a könyvet, újra tiszteleg és lelép.
1: Lelép, megvan.
0: Meg? No, az így átvett könyvet a honvéd bal kezében viszi, mégpedig úgy, hogy karját a könyekénél derékszög hajlásban hajlítja, és mereven előre nyújtja. A kéz tenyere befelé áll. Az öt ujj úgy oszlik meg, hogy négy ujj a könyv hátsó, a hüvelykujj a mellső oldalát szorítja meg.
1: Na. Meg.
0: A könyv hátán lévő könyvtári számnak egy magasságban kell lennie a zubbony második gombjával.
1: Gombjával.
0: Második gombjával.
2: Ilyen is második.
0: A könyv helye az ágy fölött levő polcon a vászonnadrág és a dohány között van. A könyvnek a mellső oldalán kell feküdnie úgy, hogy a hátán lévő könyvtári és kincstári szám világosan olvasható legyen.
1: Legyen.
0: A könyv hátának az ágypolc deszkájával egy vonalban kell lennie. Ezt úgy szólván fedeznie kell.
1: Fedeznie kell.
0: Kell?
1: Kell?
0: Mondtam, hogy kell.
2: Igen is, ezredes.
0: Én mondom, írja.
2: Írom.
0: A könyvet minden nap kétszer le kell porolni, és a táblát meg kell félni. A könyvre a katona úgy vigyázzon, mint a fegyverére. Lévén a könyv is kincstári tulajdon. Éppen ezért minden pecsét, folt, gyűrödés, ami a könyvön esik, a legszigorúbban büntettetik. A rendes fegyvervizsgálások után az őrmesterek könyvvizsgálásokat tartanak.
1: Sokat tartanak.
0: Ne kritizáljon.
1: Ne kritizáljon.
0: Ezt ne írja be, mert lecsukatom, hogy befeketedik.
2: Én is, ezredes úr.
0: Amelyek eredményét az úgynevezett, már a vizsgálatok eredményét az úgynevezett könyvnaplóba tartoznak bevezetni. És arról a század parancsnokok útján nekem jelentést tenni.
1: Enni?
0: Tenni, szerencsétlen. Tenni.
2: Én is, ezredes úr.
0: Írja még a következőt. A könyveknek egymás között való kicserélése és a polcokról való levétele szigorúan tilos.
3: De kérem, ezredes úr, ha a könyvet tilos a polcról levenni, hogyan olvassa a legénység?
0: Mi? Hogyan olvassa? Hogyan olvassa? Hát törjék maguk is a fejüket egy kicsit! A teremtését, mindent én találjak ki! Na.

hallottam, hogy ne felejtsük el a múltat nagyon, hiszen hétről hétre jönnek az újak, az újdonságok. 10 évet visszatekerjük az idő nem létező kerekét, és azokból a dologból válogattam néhányat, melyek 10 esztendővel ezelőtt a legnépszerűbbek voltak a világon. Többek között Bruce és Bongo felvételének remixe. Ez a Guile.

Bruce és Bongo és a Guile után Dua Lipa következik. 10 évvel ezelőtt ezekben a napokban volt listavezető Angliában ez a dal. Ez a Hotter Than Hell és Dua Lipa.